vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente.